Radohlak, Radohlak. Olyan több tíz metróron áspel, Benny az Rolling Stones. Kemi féren, Alek féren, Seville.